0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy kaja szempontjából érdekes világnapot pörögtek ki, például a tapasz világnapja és az egyél zöldséget nap is ezen a héten volt. Csak mondom. A Coldplay-jel folytatom az igazi mai slágerek között. Ez a Sky Full of Stars. Itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék jövő héten pedig újra hajóra szállnak, és természetesen viszik a hallgatóikat is, már aki felfír a hajóra, na ezért kell időben elindulni. 6 és 7 óra között lesz pénteken a Szántódrév komp kikötőben a felszállás, aztán 7 órától indul a hajó Balázsékkal, a hallgatókkal, és persze a zenei sztárvendéggel, DJ Metzger Vickivel és a BSV-vel. Na ez lesz jövő héten pénteken, most meg ez a nagy kedvenc, ami indul, Ray és a Where is my husband a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek továbbra is nálunk szólnak. Nagyon jó dalokat válogattam a következő órára. Hozom például Alex Kenji-t, de DJ Metzger Vicky is itt lesz, és Bibi Rexa is. Na de a kezdés. Az Taylor Swift-é. Az igazi mai sláger a következő óra elején, a The Fate of Ophelia pár perc, és ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Király Tamás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mellő pedig David Guetta, aki háromszor is megtöltötte a Stade de France-t egy saját showval, és valami elképesztő volt. Hát ha valaki nem látott belőle részleteket, akkor szerintem bátran keressen rá. Zseni! Ahogy ez az igazi mai sláger, és Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pénteken újra hajóznak majd. És persze viszik a hallgatókat már, aki felfér a hajóra, és viszik DJ Veckedvikit és a BSV-t, velük is bulizhatunk majd. Ez meg Nagy Bogi és Dess, és a jó

az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és úgy tűnik bekeményít a brit kormány a közösségi média használat terén. Megtiltják ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek, ezt jelentette be a brit miniszterelnök egy sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, és van ehhez egy felmérés is, és úgy tűnik, hogy a brit lakosság nagy része ezt támogatja. A radio1.hu-n írunk még róla a részleteket. Én viszont az igazi mai slágereket intézem továbbra is. Most David Guetta, Alesso, Madison Love és a Never Going Home Tonight a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten pedig jön a hajózásuk, amiről minden info a radio1.hu-n, egy viszont tuti, óriási élmény lesz idén is. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Tóth Abigail X & Sugar Daddy, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vízes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

egy csak igazi mai sláger megy, pedig Jason Derulo, aki pár napja Magyarországon is koncertezett, és hozta a családot is. Remélem, hogy jó élményekkel tért haza ő is Magyarországról. Na ez pedig egy újabb nagy kedvenc már Cashmere-től, egy amerikai digitális producertől, akinek egyébként indiai gyökere is vannak, és ezt hallani is fogjuk a dalban. Az igazi mai sláger a Wild Ride, amit már is indítok.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvence ez, viszont egy pici extra tempó senkinek nem fog ártani most a folytatásban, főleg, hogyha egy friss kedvence hozom, és Joel Corey-val. Az igazi mai sláger a Galantis-szal közös Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden énekes előbb-utóbb előjön azzal, hogy imádna filmezni. Taylor Swift is, hát ha most nem is klasszikus filmen, de legalábbis a Toy Story-ban ugye közreműködött és betétdalt is készített hozzá. Ez viszont az a dal, ami most a slágerlistákat uralja tőle, és teljesen jogosan teszem hozzá. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opel Light, amit már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Megkezdődött a héten a szúnyoggyérítés Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma van a nyári napforduló, amikor beköszönt a csillagászati nyár, és az északi féltekén, így Magyarországon is, ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A nappaluk hossza elérheti a 16 órát is, így a sötétség csak 8 óra hosszáig tart. Mától a nappályája ereszkedni kezd, a nappaluk egyre rövidebbek lesznek, ám naponta csak lassan, eleinte néhány másodperccel, majd később percekkel kapunk kevesebbet a világosságból, így még sokáig nem érezzük majd a nappaluk rövidülését. A nyári napfordulót világszerte megünneplik. A legismertebb hazai és nemzetközi hagyománya a tűzugrásról ismert Szent Iváné. Az aszályos időjárás nem kedvezett a szúnyogok szaporodásának, de az elmúlt napok esőzése és a meleg miatt egyre többen vannak. A szúnyog lárvái vízben fejlődnek, de ehhez nem kell egy tó, elég egy kis pangóvíz is. Szanyi Kálmánt, a Növényvédelmi Intézet tanársegédjét hallják.
3: Tulajdonképpen egy ilyen kisebb, akár egy virágtartó cserében is, ami csak néhány deciliter vizet tartalmaz, abban is ki tud fejlődni akár több száz csípészúnyog is. Viszont, hogyha már egy ilyen nagyobb esélyvízgyűjtő hordóról beszélünk, ott akár ez a szám ezres nagyságrendű is lehet.
2: Magyarországon 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfa él. Ezek többsége tavasztól őszig, 2 hetes intervallumokban fejlődik, vagyis jut el a lárva állapottól a kifejlett példányig. A szúnyoggyérítés éppen ezért már a lárváknak otthont adó, vizes élőhelyeken elkezdődik. Az önkormányzat augusztusig 8 alkalommal vizsgálja, hogy szükséges-e szúnyogírtás, és a héten már el is kezdték, mert a mérések szerint 2 helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgátcsoron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árokban végeztek biológiai gyérítést. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezték a készítményt, ami kizárólag a csípős szúnyoglárvákra hat, ezért nincs szükség semmilyen óvintézkedésre. Az ölelés ereje. Ezt az elnevezést kapta tavaly a város első közösségi virágkocsija, amire 21 000 virágot tűztek fel a debreceniek, és 240 cserepes virágot is elhelyeztek rajta. Idén is lesz közösségi virágkocsi a virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás. Legyenek nagyon óvatosak, és vigyázzanak magukra.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, június 21-én az Alajosok és a Leilák, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Hétvége van, nyári szünet is van, az igazi mai slágerek pedig szólnak is nálunk, szóval mi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy. Ő James Hype, aki zenélt, és ha valaki akar egy igazán jó szettet hallgatni és nézni is akár, az keresse rá, hogy milyen bulikat csinál, egyszerűen óriási. Bár egyébként ezt elmondhatom Martin Garrix-től is, aki már is érkezik az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyárias hétvége folytatódik 33 fokkal, de ma azért sok helyen lehet eső, sőt holnap is, de kettő megint csak napos idő, és hát folyamatosan 30-31-32 fok. Itt a Rádió 1-en pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, Fischer remixében J-Lo és a Waiting for Tonight, ezt hozom a hírek után pár percen belül a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A most rumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsik nagy hajózása, Szántó Drév Konkiltő. 7 óra, pénteken az indulás, de már 6 órától a felszállás elindul, és érkezési sorrendben nagyon-nagyon fontos, időben oda kell menni, van, aki órákkal korábban már ott lesz, és azért hozzáteszem, igaza van, mert hatalmas élmény, van egy befogadó képessége a hajónak, szóval tényleg megéri időben érkezni, a sztár fellépők pedig a BSV-s DJ Metzger Viki lesz ezen a nagy hajózáson, és persze ott lesznek Balázsék is végig a Balcsin, szuper időben, nagy élmény lesz. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megdőlt az országos melegrekord tegnap. Ma délután zárul az országos színházi találkozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A hőség miatt tegnaptól életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig tart majd, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer is felkészült a nagy hőségre, jelentette be a miniszter. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, közölte a MÁV csoport. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. A Volán Budapesten két helyen, illetve a megyeszékhelyen, így Debrecenben is oszt ásványvizet az autóbuszállomáson. Ezen kívül több forgalmas állomáson, köztük Debrecenben, párakaput is működtetnek. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Aszódon ugyanis 37,1 fokot mértek. Korábban 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mértek, ezen a napon 37 fokot. 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás versenyez az országos színházi találkozón, ami ma délután zárul Debrecenben, de a darabok mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok is várták az érdeklődőket. Ráckevei Anna Jászai Mari díjas színművész az egyik zsűri tagja a fesztiválnak.
2: Én ugye színészként a színészi játékot fogom elsősorban nézni, hiszen vannak köztünk dramaturgok, rendezők a zsűri tagok között. Nyilván van egy szakmai minimum, amit meg kell ugrania mindenkinek, és akkor azon fölül, hogy azt az adott szerepet mennyire sokrétűen, mennyire izgalmasan, mennyire őszintén adja át, hát ezt már össze lehet hasonlítani.
1: A színházi szakma a legjelentősebb éves szemléjére ebben az évadban 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapig tartott. A Debreceni Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában expresszionista drámával, szatirikus vígjátékkal, tragikomédiával és operettel is találkozhatott a zsűri és a közönség. Az Országos Színházi Találkozó díjátadó gálája ma délután 4 órakor kezdődik majd a Csokonai Fórum Latinovics termében. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás, vigyázzanak magukra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Tudom, korán van, de tudom, kellenek az igazi mai slágerek, és hozom is ezeket megállás nélkül. Éva megszálló Car Keys, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0623 111 111. Jó kávézás, jó ébredezés, szép reggelt mindenkinek! Yeah.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél hét előtt járunk, és most egy olyan előadót hozok, aki abból a szempontból is szerintem nagyon vagány, hogy mindig a saját útját járja, és ez sokszor nem az egyszerűbb út, ez nagyon fontos. Ő például lehetett volna úgyis világsztár, hogy az egyik nagy, sőt, talán a világ legnagyobb tehetségkutatójában a döntősök között van, vagy akár meg is nyeri azt, de pont a döntő előtt, mikor bekerülhetett volna, visszalépett. Pedig már a zsűri azt mondta, hogy mehet, ő viszont azt mondta, hogy ez valahogy mégse az én utam. Utána következett pár év szünet, de aztán mégiscsak valami olyanra talált rá, ami tehetségkutató nélkül is felrepítette a legnagyobbak közé. Ő Benson Boone, ez pedig az aktuális igazi mai slágere, a Beautiful Things, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. Elindult a Belváros szeretem programsorozat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetése, így az intézmény a kőbányai északi járműjavító területén marad, jelentette be Vitézi Dávid miniszter Budapesten. Először 2024 májusában tett bejelentést Lázár János egykori építési és közlekedési miniszter arról, hogy az új közlekedési múzeumot a Civisvárosban, a BMW gyár közelében építik meg. 2024 júliusában kiírták az ötletpályázatot, majd a látványterveket is bemutatták Debrecenben. A nyári szünetben igyekeznek minél pezsgőbbé alakítani a kulturális életet Debrecenben. Összesen 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben, mondta Papp László polgármester.
2: Hétvégenként, péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
1: A város ezen kívül igyekszik szebbé is tenni a fő utcának ezt a szakaszát, és 9000 növényt telepítettek. Ezen a héten elindult a Belváros szeretem programsorozat, ami azt jelenti, hogy heti két alkalommal, csütörtökönként és szombatonként találkozhatnak a járókelők különféle kulturális programokkal a belvárosban. A Civis Ház a Főnix rendezvény szervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Erdei Editet, a Civis Ház ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: A Belváros szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros szeretem az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
1: A Rózsa utca és a Piac utca sarkán, illetve a Piac utca 32 szám alatti koncertekre, táncbemutatókra a környékbeli üzletek is készülnek, különféle kedvezményekkel várják a résztvevőket. Idén 28 debreceni vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. A Nemzetközi Kézilabda Szakszövetség illetékesei megválasztották a 2025

0: 2025-2026-os Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. A Loki irányítója Csernyászki Liliana a védjegyének számító alulról felfelé húzott lövése a harmadik helyen végzett a listán. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki vágyik már fesztiválra? Jó hírem van, jövő héten lesz újra játék, a Dunapart Fesztre lehet tőlünk páros belépőket nyerni, viszont aki nem akar eddig várni, annak is jó hírem van, mert hogy igazi fesztivál hangulatú kedvencet hozok, picivel 3/4 hét előtt. Bibi Rex a Fateless és a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A fővárosiaknak mondom, ma sem jár a kettes metró a Deák tér és az Örs vezérterek között filmforgatás miatt. Alternatívát kell most keresnünk, de hát nagyon menő színészek, nagyon menő filmet forgatnak egyébként Magyarországon. Hát valamit valamiért. De

0: Nem csak úgy céltalanul bedobtam ide, ez az, amivel indítom a következő zenei órát pár percen belül a legfrissebb infók után itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

kolbászokkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Megkezdődött a héten a szúnyoggyérítés Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma van a nyári napforduló, amikor beköszönt a csillagászati nyár, és az északi féltekén, így Magyarországon is. Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A nappaluk hossza elérheti a 16 órát is, így a sötétség csak 8 óra hosszáig tart. Mától a nappályája ereszkedni kezd. A nappaluk egyre rövidebbek lesznek, ám naponta csak lassan, eleinte néhány másodperccel, majd később percekkel kapunk kevesebbet a világosságból. Így még sokáig nem érezzük majd a nappaluk rövidülését. A nyári napfordulót világszerte megünneplik. A legismertebb hazai és nemzetközi hagyománya a tűzugrásról ismert Szent Iváné. Az aszályos időjárás nem kedvezett a szúnyogok szaporodásának, de az elmúlt napok esőzése és a meleg miatt egyre többen vannak. A szúnyog lárvái vízben fejlődnek, de ehhez nem kell egy tó, elég egy kis pangóvíz is. Szanyi Kálmánt, a Növényvédelmi Intézet tanársegédjét hallják.
2: Tulajdonképpen egy ilyen kisebb, akár egy virágtartó cserében is, ami csak néhány deciliter vizet tartalmaz, abban is ki tud fejlődni akár több száz csípészúnyog is. Viszont, hogyha már egy ilyen nagyobb esélyvízgyűjtő hordóról beszélünk, ott akár ez a szám ezres nagyságrendű is lehet.
1: Magyarországon 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfa él. Ezek többsége tavasztól őszig, kéthetes intervallumokban fejlődik, vagyis jut el a lárva állapottól a kifejlett példányig. A szúnyoggyérítés éppen ezért már a lárváknak otthont adó, vizes élőhelyeken elkezdődik. Az önkormányzat augusztusig 8 alkalommal vizsgálja, hogy szükséges-e szúnyogértás, és a héten már el is kezdték, mert a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgátcsoron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árokban végeztek biológiai gyérítést. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezték a készítményt, ami kizárólag a csípős szúnyoglárvákra hat, ezért nincs szükség semmilyen óvintézkedésre. Az ölelés ereje. Ezt az elnevezést kapta tavaly a város első közösségi virágkocsija, amire 21 ezer virágot tűztek fel a debreceniek, és 240 cserepes virágot is elhelyeztek rajta. Idén is lesz közösségi virágkocsi a virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás. Legyenek nagyon óvatosak, és vigyázzanak magukra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő egy sűrű hét lesz itt a Rádió egyen. A mai napon erre még jól rá kell majd pihennünk közösen. Lesz például játék, Dunapart Fest, páros belépőket lehet nyerni, és lesz persze hajózás is Balázsékkal. Az minden évben zseni. Viszont most még vasárnap van, meg hát nem beszélve arról, hogy alig múlt 7 óra, szóval egyelőre még csak pihenjünk rá erre az egészre, és élvezzük az igazi mai slágereket. Most Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több hónapos pályafelújítás kezdődött a Márnál. A kutya jelenléte pozitív hatással van a testünkre is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Pályakarbantartási munkák kezdődtek tegnap a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Ez a vonal nem csak a budapesti elővárosi közlekedés egyik gerince, hanem a debreceni, nyíregyházi és szegedi távolsági forgalom, valamint a nemzetközi és tehervonati közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű, számolt be a Facebookon Vitézi Dávid miniszter. A MÁV csoport pedig azt közölte, hogy a Budapest-Szegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon is módosításokra kell készülni több hónapon át. Egy kutya jelenléte sokszor többet ér, mint hinnénk. Segíthet oldani a szorongást, fejlesztheti a kommunikációt, és megkönnyítheti a terápiás munkát a gyermekekkel. Ez az állatasszisztált terápia lényege, amit a Debreceni Egyetem gyermekrehabilitációs gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegén már 4 éve alkalmaznak. A szakemberek szerint a módszer kiváló eredményeket mutat, miközben a gyerekek számára is pozitív élményt jelent. Szabó Gergő Zsolt apukát hallják.
2: Nagyon látványos volt a változás, a javulás, mert hogy elkezdtük ezt a foglalkozást, és ugrásszerűen megnőtt a szókincs, elkezdett beszélni 2,5 éves korában, és a játszótéren is tényleg egyre jobban nyitott a gyerekek felé, nagyon pozitív élményként értik ezt meg.
1: A szakemberek szerint a terápiás kutyák nem csak érzelmi támaszt jelentenek, a velük való közvetlen kapcsolat komplex szenzoros ingereket biztosít a gyermekek számára. A kutya hangja, mozgása, érintése mind hozzájárulhat a fejlesztés sikerességéhez. A kutyával végzett feladatokat nem kötelező gyakorlatként, hanem élményként élik meg a gyerekek, ezért oldottabban, motiváltabban vesznek részt a foglalkozásokon, ami a fejlődésüket is segíti. Szűcs Lilla Diana terápiás kutya felvezetőt hallják.
3: A kutyának a jelenléte hatalmas biológiai hatásokkal is van a szervezetünkre, már is egy szinten fájdalomcsillapító hatása van, ezekre tanulmányok léteznek, hogy ha 15 percet eltöltünk egy kutya simogatásával, a kortizol szintünk csökken, vagy együtt lehet a kutyával is, tud azonosulni a kutyával a gyermek.
1: A Debreceni Egyetem gyógypedagógiai karán szintén 4 éve indították el a terápiás kutyás felvezető képzést. A programban pedagógusok, pszichológusok, valamint gyógytornászok sajátíthatják el az állatasszisztált foglalkozások vezetéséhez szükséges ismereteket.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás, vigyázzanak magukra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pénteken pedig hajóznak, erről már többször beszéltem, viszont nagyon fontos, hogy idén is lesz zenei sztár vendég a hajón, nem is egy, mert hogy most a BSV-vel és DJ Metzger Vikivel bulizhatunk, miközben Balázsék csinálják a műsort, és pont ezért gondoltam arra, hogy vele folytassuk. DJ Metzger Viki a Stadium X-el és Sam Gray-jel jön. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok a rádió egyen. Did I

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap reggel pedig újra itt lesznek a stúdióban. Most viszont Taylor Swift jön. Hát, ha valamit nagyon eltalált, az ez a dal, az Opelite, ami, na rá, hogy ott van a rádió egy top 50-ben is. Aki nem hallgatta meg tegnap, hogy hanyadik helyen, az ma ezt is pótolhatja, mert hogy 3 órától újra jön a lista. Most viszont jön maga a dal, Taylor Swift és az Opelite. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megdőlt az országos melegrekord tegnap. Ma délután zárul az országos színházi találkozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Azódon ugyanis 37,1 fokot mértek. Korábban 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mértek, ezen a napon 37 fokot. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, közölte a MÁV csoport. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás versenyez az országos színházi találkozón, ami ma délután zárul Debrecenben. De a darabok mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok is várták az érdeklődőket. Ráckevei Anna Jászai Mari díjas színművész az egyik zsűri tagja a fesztiválnak.
2: Én ugye színészként a színészi játékot fogom elsősorban nézni, hiszen vannak köztünk dramaturgok, rendezők, a zsűri tagok között. Nyilván van egy szakmai minimum, amit meg kell ugrania mindenkinek, és akkor azon fölül, hogy azt az adott szerepet mennyire sokrétűen, mennyire izgalmasan, mennyire őszintén adja át, hát ezt már össze lehet hasonlítani.
1: A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére ebben az évadban 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapig tartott. A Debreceni Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában expresszionista drámával, szatirikus vígjátékkal, tragikomédiával és operettel is találkozhatott a zsűri és a közönség. Az Országos Színházi Találkozó díjátadó gálája ma délután 4 órakor kezdődik majd a Csokonai Fórum Latinovics termében.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás, vigyázzanak magukra.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: De mit találtam? Képzeljétek el, tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai
2: nem annyira,
1: trendeket.
2: De milyen zenei öltözködés?
1: Nem, kérdez el, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség. Ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy példát.
3: Nincs happy ending,
1: nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fake oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlásra alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan nagyon népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban, ja igen.
2: Ja, mégse jön. Tudod, elteted magad ezzel.
3: Igen. Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazás mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog. Hát
1: az nem, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézel,
1: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd ebben a boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem érkezik meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
1: Elmondom,
2: a végén.
1: Így van, kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérjél utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad átvenni, teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre, színre állítod, megrendeled, dobozba rakod.
3: Ezt hogyan lehet megcsinálni
2: oszlányok.hu-val? Hát, hogy nézelődsz, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire
3: és
1: érdekes,
3: és
1: nem?
3: Ember, aki, és te mivel foglalkozol? Én futár vagyok, okay. Egy hamis online el kell mennem a házig. Sehova. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy a Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás. Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a túrógombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, ez abszolút jó. Igen.
2: Tényleg.
1: Azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod. azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mintha megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépem?
1: Ilyen kollégcukból, hogy jövök én szarul, komolyan mondom. Elintettárom a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kazaulok, kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Igen, nem, ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rád, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt, csak hogy biztos.
3: És azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánnam.
2: Mivel fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kaja kiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csinálni.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak lefekszel sírni magzatkozva.
2: Hogy nem vettél még semmit. Nem,
3: de most azt mondjátok már, a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdte kirogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolgiát csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tudnék ezt számolni a GLS és a DPD is.
2: Már menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívásra idegen számra, csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az SZTK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz.
1: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Tehát nézd meg, STK, MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és én kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin.
3: De ez úgy lenne, hogyha ha ki is lehet, tehát fizetnél is, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőled. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a Báz ZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
1: Tehát egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtetős.
3: Nem. Drága dolgok, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kijelentősz meg vagy?
3: Figyelj, borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkodom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás formájú.
1: De itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
2: termelést. Nem akar, ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz ilyen, igen, nem tudsz 3 millió. Temun csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló. tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál ilyen fék vásárlást.
3: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
1: Hát, szerintem szenzációs. Szerintem szenzációs. Igen, igen, igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok hétvégén elmennek ingatlan nézni, de nem veszik meg. Ugyanez.
2: Hát nem, egyszer, nem, igen, hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszi.
3: Az a legfényen, ezt évek óta csinálni, pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézze ezeket a nagyon drága ingatlanokat, és akkor így megtalált benne, hogy gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a parkó, mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
1: de tök jó például lakásokat, házakat nézni.
3: Én lefekvés, hogy gyakran csinálom.
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és desztinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
2: Ja.
1: Tehát, hogy elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröze a monitorja, figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, desztinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mindig csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal, ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
3: Meg három éves halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy ő valahol közelébe kerüljön ennek az árkategóriának, de igen, igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy hát nézni azért szabad, hát ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
1: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
3: Egy ideig a Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a Szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a bukó...
2: keret.
3: Na igen, és hogy az ilyen régi álmom, hogy legyen, amúgy a Balázsnak is csak mondom, és azokat szoktam keresgélni én is, hogy ez, na, hát egy
1: de ez sárga... mi ez pontosan?
3: Na mi ez, Balázs? Na mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
3: Na tudod, a te álmodról beszélek.
1: Ja, tudom, az autót mondod?
3: Igen,
1: az autót, a keretes autót, a
3: Jeepet? Igen, igen. Na, hogy olyan, hogy összeraktam?
1: Visszajöttem. Most még nem tudtál rajta kapni, nem figyelek. Igen, én azt elengedtem.
3: Ajtó nélkül. Ajtó nélkül, igen. És izé, és akkor abban egy ilyen szép színes.
1: Igen, én ezt most kicsit elengedtem. Igen, mert nem tudom hova tenni a motorokat, meg
3: hát mindent. Hát a motorra be tudsz állni a kocsukba.
1: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és desztinációk nézegetésével.
2: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél, mehetünk tovább.
1: Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14:30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank. Az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálok, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
3: Hát a Müllerben fel van a kerek készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát.
1: Igen, kisminkeled magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
3: Bátor. És az is nem tetszik az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
1: Na hát az...
3: Szerintem az, figyelj,
2: van ilyen emberünk, úgy hívják Júli.
1: Igen, betegszik az ágyba, persze.
3: Kézzétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsibe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
2: van játszósarok.
3: Annál minden. Semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy jobb lesz.
1: Igen. Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót venni, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közértbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ.

0: 2026 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem költözik Debrecenbe a közlekedési múzeum. Elindult a Belváros szeretem program sorozat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetése, így az intézmény a kőbányai északi járműjavító területén marad, jelentette be Vitézi Dávid miniszter Budapesten. Először 2024 májusában tett bejelentést Lázár János egykori építési és közlekedési miniszter arról, hogy az új közlekedési múzeumot a Civisvárosban, a BMW gyár közelében építik meg. 2024 júliusában kiírták az ötletpályázatot, majd a látványterveket is bemutatták Debrecenben. A nyári szünetben igyekeznek minél pezsgőbbé alakítani a kulturális életet Debrecenben. Összesen 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben, mondta Papp László polgármester.
2: Hétvégenként, péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
1: A város ezen kívül igyekszik szebbé is tenni a főutcának ezt a szakaszát, és 9000 növényt telepítettek. Ezen a héten elindult a Belváros szeretem program sorozat, ami azt jelenti, hogy heti két alkalommal, csütörtökönként és szombatonként találkozhatnak a járókelők különféle kulturális programokkal a belvárosban. A Civis Ház a Főnix rendezvény szervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Erdei Editet, a Civis Ház ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: A Belváros szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros szeretem az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
1: A Rózsa utca és a Piac utca sarkán, illetve a Piac utca 32 szám alatti koncertekre, táncbemutatókra a környékbeli üzletek is készülnek, különféle kedvezményekkel várják a résztvevőket. Idén 28 debreceni vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. A Nemzetközi Kézilabda Szakszövetség illetékesei megválasztották a 2025-2026-os Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. A loki irányítója Csernyászki Liliana a védjegyének számító alulról felfelé húzott lövése a harmadik helyen végzett a listán. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: olvastátok ezt a hírt? Négy gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni
1: zárt
0: a hibát.
1: Zárt játszótér volt?
0: Nem.
1: Volt kerítés?
0: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. De még csak nem is akarjuk bántani. De hogy ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. Négy gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren. Este 10 után érkeztek a gyerekek. Ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment. Azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt rajta. Én érted, hogy a gyerek hány grammot eszik.
1: Igen. Jó-e a köles golyó?
0: Jól csinálom,
1: elég jó-e?
0: Igen. Van-e elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
1: Megfelelő-e a hozzád?
0: Rocsira vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorogtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgommal jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
2: És mi volt anyuka terve, hogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak?
1: Igen. Hát négyen vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik a hármat, a 2 éves is nyilván.
0: A rendőrök a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
2: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
0: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Sok. Köszönöm.
2: Nekem így, kicsekolok ma estére.
0: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseid a szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekolok.
2: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
0: Azt nem írják, csak a legkisebb volt 2.
2: Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltad, ki tudnak maradni azok este 11-ig.
0: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Már sikoltozva lögtél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúszdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a 4. már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
1: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk. Tehát akkor ez egy rendben volt.
0: Fölhívták az anyukát? Mert igen, a nagyobbik igen, gyerekek már tudta a telefonszámot.
2: Hát, akkor miről akkor beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
0: Nincs ezzel probléma.
2: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot. Miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat
0: az érdekes,
2: volt.
0: Az érdekes, hova ment a mama 9:30-kor, hogy 4 gyereket ugye? Ott hagyta? Tehát 9:30-kor azért már nincsen nagyon halasztható. Most okmányirodába kell menni, után 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 9:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. Tehát itt az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel. De most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
2: És 12 éves gyerek mellé se hagysz ott egy 2 évest, meg este 10-kor egy darab bodyban kint.
0: És bocsánat, attól függ, hogy van szocializálva az a gyerek.
1: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
0: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az,
1: hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótéren.
0: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
2: De nem is tudnád. Hát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló. Igen. Van olyan 14 éves.
0: De hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
1: Akkor lehet, hogy csak erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit mindig hozza haza a gyereket.
0: Igen, valaki előbb-utóbb hozza.
1: Valahogy haza
0: kicsit
1: kevereted.
0: Jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
1: Istenem, mi parákat toltunk.
0: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
1: Mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel, és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólítgatod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátadon.
0: Hogyne, persze.
1: Rémálom.
0: A 2 éves a 11 évesen se hagyodott, mert az vizionált, hogy biztos leesik, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így.
2: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát akkor mondjuk, az igaz, akkor itt ugye
0: egy esti utcán levés a szabályozva.
1: Hány óra után?
2: 20.
1: Este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek az utcán.
2: Egyedül nem lehet. Szülői felüde gyerek.
0: 14 nem lehet este 8 után.
2: Nem, azt írják. Hát most nem elemézi pörlekedjetek gyerekek.
0: Ez jó hülye jogszabály. Hát miért ne lehet?
2: 13 haza... és fél éves, ne járkáljon egyedül.
0: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértés követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
1: De játszótére lehet két évesen.
0: De játszótére viszont lehet. Igen,
2: nem az utcán volt.
0: Igen, biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
2: Hogy vitték haza a két éves?
0: Igen. Aha, ezért ez így érdekes. Egy kis okmányiroda, a szexi fehér nemű vétel is készül, és az ötödik írja Zoli. Aztán gyerekülés volt ám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó,
1: egyébként... Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetések kategóriát?
0: Szerintem igen.
2: A két évessel kapcsolatosan minden.
0: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Igen? Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
1: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
0: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesen, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
2: Este 10-kor, kint az utcán.
1: Egy szábádiban.
2: Én nem vagyok egy ilyen túl félkős sávó, de az azért úgy...
0: Mi legyen rajta, téli kabát?
2: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda.
0: Sársakkal kezdjük. 10-kor a két nézd gyereket. Rágyújtott egy cigyel, ívott egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
2: Igen. És egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
0: legnagyobb
2: nincs
0: ott.
1: Nem ez volt az első alkalom.
2: Ilyenkor mindig az a nagyon rossz kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon rossz, hogy mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
0: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
1: Hogy nekik soha.
0: A pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted a gyerek. Tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó. Hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és ezért 6 orvos hívtál fel, és rohantál be, hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, akik ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
1: Én szerintem ő szimplán szarik rá.
0: Igen?
1: Aha.
0: Hát nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
1: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
0: Aha, tehát ott szabályozó van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
2: Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki. Minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
0: Azt se állsz, amit akarsz.
2: Óriási szabadság.
0: Azt se állsz, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
1: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt-ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett
0: volna.
1: Igen,
0: de a mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk? Tehát, hogy szerintem mi sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
2: Lehoztad.
0: Teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is, és mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
2: Én is akartam, csak új kigyorsan nem volt egy se, de mi brigáztunk.
0: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az óviba, utána mentem suliba. A gázfűszeren tojásütöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Hát, erről sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket.
1: Igen,
0: és nevelünk belőlük megint nem önálló.
1: A jó szülőség ismerve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor
0: az személyi asszisztense, ha kell, akkor kulacsával rohangálsz, beviszed az iskolába a cuccait, igen.
1: Mert hogy azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
0: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
2: Semennyire. Elárulom neked, semennyire.
0: Most meg fölhív a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes módon segítesz neki, nem? Hát azért nem ez a világ volt.
1: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornet is nőreket.
0: Fornet itt nemleges létsz, és attól tudod, hogy mindig ilyen. Hat évesen szoktam le a cigiről, írja Krisztófer.
2: Mert túl voltam minden egy 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
0: Igen. 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat. Persze, nem volt szülői kíséret és gardedám azért, hogy te a nyári szünetben el legyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek.
1: De megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben? Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
0: Paneltömbök, lépcsőházak és...
1: Lépcsőházak.
0: Hát
2: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
0: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünet érteni. Jöttél volna be az Aquincum Békás megye. Hetedik kerület Aquincum Békás megye.
2: Választottam.
0: Pókutca, kasszásgyűlő Békás megye, csillagkegy kombóba. Ott meg tudtad volna kísérteni. Bányatavak, meg izén libakergetés.
2: A kerékpározás, tábortűzek. Jó éreztük magunkat, bocs gyerekek.
0: Az erkélyen egy nagyos labor a lábadnál, aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
1: És hát nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
0: Igen, lementél, visszajötted a sörös üveget, hazajött, elment a délelőtt.
2: Nagyjából kicsi apród.
0: Nagyjából ilyen születek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
3: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
0: De az más, hát vidéken ott az,
3: de azért
0: ott
3: nagy
0: az
3: különbség
0: erdő.
3: Így lenni, ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt.
2: Gyerekek,
3: nem ugyanaz.
2: Hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
1: Igen,
2: érted?
1: De te akartál volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
0: Nem feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás volt.
2: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi.
1: Igen, hányas lett a matek, menjünk ezek most ennyire.
2: Na,
1: de hogy nem...
2: hát szóval a minőségi kapcsolódás azért hiányzott a mikorosztályunkban a szülőköz.
0: Igen.
2: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
0: Igen.
2: A fenék kínyalása gondol.
0: Hat évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, két év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
2: Hogy jött az öreg?
0: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami. Mentális probléma, hogy valami komoly baj, nem szabad azért őt bántani, nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szülte ezt, azért ezt mindig hozzá kell tennünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajó.

Balázsékkal, a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli fűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Ó, már megint koszos az autóm.
9: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
8: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesen tréfa.
10: Otthoni és üzleti

0: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Megkezdődött a héten a szúnyoggyérítés Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma van a nyári napforduló, amikor beköszönt a csillagászati nyár, és az északi féltekén, így Magyarországon is, ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A nappalok hossza elérheti a 16 órát is, így a sötétség csak 8 óra hosszáig tart. Mától a nappályája ereszkedni kezd, a nappalok egyre rövidebbek lesznek, ám naponta csak lassan, eleinte néhány másodperccel, majd később percekkel kapunk kevesebbet a világosságból, így még sokáig nem érezzük majd a nappalok rövidülését. A nyári napfordulót világszerte megünneplik. A legismertebb hazai és nemzetközi hagyománya a tűzugrásról ismert Szent Iváné. Az aszályos időjárás nem kedvezett a szúnyogok szaporodásának, de az elmúlt napok esőzése és a meleg miatt egyre többen vannak. A szúnyog lárvái vízben fejlődnek, de ehhez nem kell egy tó, elég egy kis pangóvíz is. Szanyi Kálmánt, a Növényvédelmi Intézet tanársegédjét hallják.
3: Tulajdonképpen egy ilyen kisebb, akár egy virágtartó cserében is, ami csak néhány deciliter vizet tartalmaz, abban is ki tud fejlődni akár több száz csípészúnyog is. Viszont, hogyha már egy ilyen nagyobb esővízgyűjtő hordóról beszélünk, ott akár ez a szám ezres nagyságrendű is lehet.
2: Magyarországon 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfa él. Ezek többsége tavasztól őszig, 2 hetes intervallumokban fejlődik, vagyis jut el a lárva állapottól a kifejlett példányig. A szúnyoggyérítés éppen ezért már a lárváknak otthont adó, vizes élőhelyeken elkezdődik. Az önkormányzat augusztusig 8 alkalommal vizsgálja, hogy szükséges-e szúnyogírtás, és a héten már el is kezdték, mert a mérések szerint 2 helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgátcsoron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árokban végeztek biológiai gyérítést. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezték a készítményt, ami kizárólag a csípős szúnyoglárvákra hat, ezért nincs szükség semmilyen óvintézkedésre. Az ölelés ereje. Ezt az elnevezést kapta tavaly a város első közösségi virágkocsija, amire 21 ezer virágot tűztek fel a debreceniek, és 240 cserepes virágot is elhelyeztek rajta. Idén is lesz közösségi virágkocsi a virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás. Legyenek nagyon óvatosak, és vigyázzanak magukra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, hát gondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek az
1: hitel,
2: átlagokat.
1: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni.
2: Jó,
1: jó
2: el
1: ért.
2: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyávaszarok vagyunk megmondani, hogy vége. Ilyen, nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert ott van a gyerek meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még... De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyodott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: De várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
1: Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy
1: jó kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
3: Ez mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, nem üdös a lábam.
2: Akkor tisztázzuk, nálad mi a
3: rossz kapcsolat? Nekem ez egy nagyon
1: jó. Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
3: Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
3: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy, hogy olyat, aki csukott szájászi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájászi a magyarót. Igen?
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüllétől, kapcsolatfüggő, hogy benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. pánikolok, ha nincs senki. Ez volt az egyik érv.
2: Micsoda pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remeterák.
3: Ezért... Igen, igen. Ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
2: Nem
3: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez eltartott,
1: korrekt.
2: Ugye?
1: Még ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy
1: azt
2: minden
1: el tudom képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció. Hogy
1: jó szexel, minden más rossz.
3: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abból 7 órát.
1: Hét órát az ágyban töltötök.
2: Hát hét órát nem végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
3: elvinni.
2: De te
3: is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, de van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az követő időszak, amikor pedig a elég érettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
3: hát
2: te másfelezni.
3: Hát én nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az ráthárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk, és ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó ez az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Ja. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez az alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzza vonal, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon.
2: Ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomban, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másokra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
1: Hát akkor fakult. Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedéssel volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
1: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
3: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
1: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
3: Hogy érted?
2: A gyerek
1: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és
2: de akkor meg...
1: hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi,
2: mert meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyt nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Azt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és ha nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
3: Ez nem
2: magad
1: gyávasság, felmentés.
3: Gyávasság, igen.
1: Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam,
1: gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
3: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
3: Tehát, hogy te vagy a herceg, a lovaga, mit tudom én, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
3: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
1: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
3: Ez nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint hogy most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmennem, fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami a valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
3: Meg hány olyan gyereknek ezt, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzi jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több hónapos pályafelújítás kezdődött a MÁV-nál. A kutya jelenléte pozitív hatással van a testünkre is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Pályakarbantartási munkák kezdődtek tegnap a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Ez a vonal nem csak a budapesti elővárosi közlekedés egyik gerince, hanem a debreceni nyíregyházi és szegedi távolsági forgalom, valamint a nemzetközi és tehervonati közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű, számolt be a Facebookon Vitézi Dávid miniszter. A MÁV csoport pedig azt közölte, hogy a Budapest-Szegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon is módosításokra kell készülni több hónapon át. Egy kutya jelenléte sokszor többet ér, mint hinnénk. Segíthet oldani a szorongást, fejlesztheti a kommunikációt, és megkönnyítheti a terápiás munkát a gyermekekkel. Ez az állatasszisztált terápia lényege, amit a Debreceni Egyetem gyermekrehabilitációs gyermektélektani és pszichoszomatikus részlegén már 4 éve alkalmaznak. Szabó Gergő Zsolt apukát hallják.
2: Nagyon látványos volt a változás, a javulás, mert hogy elkezdtük ezt a foglalkozást, és ugrásszerűen megnőtt a szókincs, elkezdett beszélni 2,5 éves korában, és a játszótéren is tényleg egyre jobban nyitott a gyerekek felé, nagyon pozitív élményként éltük ezt meg.
1: A szakemberek szerint a terápiás kutyák nem csak érzelmi támaszt jelentenek, a velük való közvetlen kapcsolat komplex szenzoros ingereket biztosít a gyermekek számára. A kutya hangja, mozgása, érintése mind hozzájárulhat a fejlesztés sikerességéhez. Szűcs Lilla Diana terápiás kutya felvezetőt hallják.
3: A kutyának a jelenléte hatalmas biológiai hatásokkal is van a szervezetünkre, már is egy szinten. Fájdalomcsillapító hatása van, ezekre tanulmányok léteznek, hogy ha 15 percet eltöltünk egy kutya simogatásával, a kortizol szintünk csökken, vagy együtt lehet a kutyával is, tud azonosulni a kutyával, a gyermek.
1: A Debreceni Egyetem gyógypedagógiai karán szintén 4 éve indították el a terápiás kutyás felvezető képzést. A programban pedagógusok, pszichológusok, valamint gyógytornászok sajátíthatják el az állatasszisztált foglalkozások vezetéséhez
0: élhető város. A DV Parking információi. Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
1: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
0: Imádtam.
1: Ez a
2: fürdővás képet?
1: A fürdővalóság.
0: A
1: homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
0: Rendelős.
1: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
2: Tök bátor gépjét kirakni is.
3: Na jó, rögtön a szüri.
1: Szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
2: így? Tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy.
0: Vigyázz rád.
2: De nem, én meg is lepültem.
1: Teljesen őszinte.
0: Ez,
1: nem vagyok isminkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a izét, és ez igen, valóság.
2: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
1: Egy beleset.
2: Igen, egy valóságban kézből fotó egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van? Mi a gondolatiság? Mi? Tudod, hogy elmerengek. És úgy rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is, fürdőruha. És mondom, ez bátor.
0: Mert
2: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
1: Ilyen volt a hangulatom.
2: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
1: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb
2: csinált. A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
1: Ez pontosan. Így van, Balázs.
2: Nagyon fönn voltál?
1: Nagyon fönn voltam.
2: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
1: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
0: Wow!
1: És azt mondtam, hogy
0: ma arról akarunk fotót.
1: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem ez a lényeg, hanem...
2: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom.
1: Azért nem
2: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
1: és
2: úgy
1: én is ráéreztem, több meghívásra igen mondtam tegnap, mi bajunk lehet?
2: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapozatot, mert voltál tegnap.
1: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
2: igen.
1: Szituáció.
2: Ez mondom, most jön van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
1: Ha kipénzkülnek és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelés.
2: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
1: Csak sztoriba tettem, Gizol, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát, hogy ilyen fürdőruhát, mert gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
0: Mennek az
1: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
0: Gyönyörű homárok rajta, sziámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
2: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
1: Költsek ilyeneket, kis pénz.
2: Raktam én is kihat, amikor rájöttem másra, hogy ne, nem, ez csak egy elkapó pillanat, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
1: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja ilyen parkokban.
2: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
1: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
2: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézenállásodna hagyd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen
1: figyelj,
2: szeretném.
1: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
0: Tehát a cél a cigánykerék.
1: Igen.
0: Mikorra hozod?
1: Nem tudom. Feri, őszinte leszek, nem tudom.
0: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
1: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
0: és ő is.
1: Különbözőli egyszer végéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
2: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
1: Igen.
2: Jó, de Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
0: Nem tudják
2: megnyugodni. Jó, ez is megnyugodott. Jó, ez is megnyugodott. Nem fél már a riposzt.
1: A napszellője vagyok, így van.
2: Így van. Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, rossz indulatban átemelik.
1: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
0: de példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
1: Igen. Röcögös testeket elővenni.
0: Vagy.
1: Igen. Minden, jöhet. És ugye, te semmi nem fog történni.
2: Ezért imádlak, most észre meg a képet, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod?
1: Köszönöm
2: igen,
1: szépen.
2: van benne kendőzetlen őszinteség.
1: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem.
2: Gyerekek,
1: ezzel fekszik.
2: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol.
0: Gyönyörű
2: meg mindenki,
0: pasik, gyönyörű férfiak.
2: Nem úgy, nem. És itt van a te képet.
1: Itt van
2: nem
1: is a gyönyörű férfiak. Itt van ezek a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
2: És ez a kontraszt.
0: Azért, ahogy de így most,
2: tehát értitek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
1: És itt van a menopauza előtt álló.
2: Tegnap is azt mondta, gyere rám nyár.
1: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén. Így vagyok, gyönyörű.
2: Így vagyok. Aki szeret, így is elfogad.
1: Láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
2: Hát, ha így gyomlálsz. Jézusom,
1: ez történik,
2: van. Takard el a gyerek szemét.
1: Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
0: Ez a normális.
1: Gondoskodom a következő
2: generációt. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Hát,
1: közlek le, Balázs, jobban érezted magad?
2: Én ezt gondolom, hogy minden nap.
1: Otthon kámban?
2: Minden napi eszterünket.
1: Ja, ez óriási, de minden nap villantok van, hogy holnap cellulitiszelét fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
2: Az klasszikista kép lenne, tudod? Az a klasszikista, szép motor, test, és akkor...
0: Jó?
2: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet tetek nap,
1: jó, értetek. challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et, legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Egy nagyon realisztikus nyári fotót. Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
1: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét,
2: igen.
1: Azt élem.
2: Egy kicsit ilyen koszlott...
1: Koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedre a cseresznyét.
2: Fehér atlétával, ami cseresznyefoltos.
1: Igen.
2: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
1: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ebben hiszek most jelen pillanatban.
2: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
1: Köszönöm szépen.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
1: Igen, a birodalom volt emiatt.
0: Letetted
2: a mérföldkövét.
1: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper, szuper reális.
2: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
1: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütöttek, hogy mindig látszik. Na, szívesen srácok.
2: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
1: Hogy elhagyja az országot.
2: Igen.
1: Hanem, hát nem tudom, lehet.
2: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szerettem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát az emberek vagyunk, sebezhetőek vagyunk, így nézünk ki.
1: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor, hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
0: A zsír alatt azért lehet.
1: Nagyon izmos vagyok.
2: Hát olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
0: El is vitte a fókuszt.
1: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standon, majd lebaszok egyetnek. Valahogy azt érzem, hogy ez most így oké.
0: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
1: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem az is oké, hogy azt mondod, hogy srácok, most ezt nem.
0: Ez tegnap nem volt nálad.
1: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
2: Változik ez ilyen gyorsan egyébként, nem? Miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg, nem? Szereted, utálod, jól vagy, rossz, nem? Egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
1: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntart. Ható, ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ilyen nehezebb ugye ezt elérni.
0: A bántalmazó közegedről
1: beszélsz? Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
2: Nem, tökre nem.
1: Balázs az én szép space-em.
2: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem, tehát tökre
1: én lemásztam, nem. Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatt állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
2: Ez hol volt?
1: Hát a Maldívon.
2: Ja, Maldívon, igen.
1: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És tehát, hogyha ezt valaki tenni, akkor bármilyen tud tenni.
2: Csendben. Nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
1: Lehet, simán lehet amúgy.
2: Az mi az, amikor érik, ugye? Az a petejérés szakasza,
1: akkor
2: ugye?
1: Akkor vagyunk kancásak.
2: Akkor indultok be, igen.
0: Kancásak?
1: Igen, hát
0: akkor vagyunk kancás.
2: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos cílusban.
1: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
2: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
0: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
1: De ez csak fecskével jó a fejtés, tudod. Ez csak fecskével jó.
0: Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim, de a fecske body pozitív, az...
1: Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
0: Hát amit takar.
1: De mi a comb tövedet?
0: Igen,
1: akarod
0: igen,
1: azt
0: szeretem, hogy
1: nem szereted, ha izé. De akkor mit akarsz? Mi az a csit? Vagy mi?
0: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe. De érted?
1: Sötétben.
0: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
1: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát egy, ahogy dohányzol, fél, egyik kezed egybe egy ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
2: Velencei hangulatkép.
0: Velencei életképek. Mindez a kiszáradt tó partján.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Hű, stabil optikai net féláron.
7: Bizony, ennek a felesen tréfa.
8: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Oldtimer bőrzét tartanak ma Debrecenben. Lóvai Zoltán debreceni salakmotoros 11. lett. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Hét nagyszínpadi és 7 stúdió előadás versenyez az Országos Színházi Találkozón, ami ma délután zárul Debrecenben. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére ebben az évadban 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapig tartott. Az Országos Színházi Találkozó díjátadó gálája ma délután 4 órakor kezdődik majd a Csokonai Fórum Latinovics termében. Idén is nagy siker volt a múzeumok éjszakája. Több mint 15 helyszínen, több mint 100 programmal várták az érdeklődőket csak Debrecenben. Debreceni oldtimer bőrzét tartanak ma a Monostorpályi út 37 szám alatt, a debreceni Nagybani piacon. A debreceni veterán alkatrész bőrze és kiállítás az egyik legnépszerűbb hazai rendezvény, mert az eseményen klasszikus autók, motorok, ritka alkatrészek és restaurálási kiegészítők várják a gyűjtőket, a szerelőket és az érdeklődőket. A bőrze kiváló lehetőséget kínál az alkatrészvadászatra, csereberére, illetve arra is, hogy a látogatók közelről is megnézzék a felújított oldtimereket. Nem sikerült a bravúr Lovas Zoltánnak. A debreceni salakmotoros a 11. helyen végzett a Perényi Pál stadionban megrendezett U19-es Európa-bajnoki elődöntőben szombaton, így nem jutott be a krskói fináléba. A viadalon egyébként a brit William Kemps végzett az első helyen. Megérkezett a kánikula, ma már 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napközben a szél többször is irányt vált, de végig gyenge marad. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás. Legyenek nagyon óvatosak, és vigyázzanak magukra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

aki Kismártit helyettesíti. Bárhol hallgassa ma az ember ezeket a dalokat, Balatonon, a medence mellett, a tengerparton vagy a strandon, mi leszünk a tökéletes háttér. Szuper napot mindenkinek!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem csak a pihenőknek, nem csak a nyaralóknak, azoknak is, akik dolgoznak. András például az egyes villamost hajtja, most küldött SMS-t, és azt írta, imádja a hangulatot a Rádió 1-en. Jaj, de fogod szeretni, András, a következő órát is, ezzel kezdek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Ajósz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: szóltok? Jó, kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Durko és a Viszk is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
6: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
7: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
9: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
12: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
13: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
10: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
2: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A debreceni pályaudvaron is osztanak vizet a hőség miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma van a nyári napforduló, amikor beköszönt a csillagászati nyár, és az északi féltekén, így Magyarországon is, ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A nyári napfordulót világszerte megünneplik. A legismertebb hazai és nemzetközi hagyománya a tűzugrásról ismert Szent Iváné. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, Aszódon ugyanis 37,1 fokot mértek. Korábban 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mértek, ezen a napon 37 fokot. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, közölte a MÁV csoport. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. Változik a Mozdulj Debrecen nyári órarendje. Júliusban idén is szünetelnek a foglalkozások az oktatási intézményekben. Nyitva lesz viszont a Demki Borsos Villa, a Csapó Kerté, a Homok Kerté, a Téglás Kerté és a Józsai Közösségi Ház, a Labdarúgó Akadémia Pallagon, a Szent Anna utcai Fejlesztő Központ és a Daerfi Pósa utcai központja. Ezen kívül október 30-áig különböző kültéri programok is várják majd a mozogni vágyókat. Az intézmények órarendje elérhető a Mozdulj Debrecen honlapján. Trencsényi János újabb ikont igazolt Hajdú Sámsonba. A DVSC korábbi közönség kedvence, a 45 esztendős Ibrahima Sidibé a következő idényben már a Sámsoni gártában rúghatja a gólokat. 11 és 2 óra között magas lesz az UV-sugárzás. Legyenek nagyon óvatosak, és vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
2: Rádió X!

már, akkor Rádió 1. És csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Játszom a tökéletes zenéket mindenki pihenéséhez. Rádiózzunk együtt továbbra is.

Ma is láger megy, miközben odakint ma is 36 fok lesz a csúcs, a napsütés viszont ma többször zavarhatják gomoly felhők, és egy gyors zápor zivatar bármikor elkaphatja az embert, főleg a nyugati részeken. Ha nyár, akkor Rádió 1.

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és a nyári szünet első hétvégéje remélem mindenkinél tartalmas. Itt nálunk a Rádió 1-en is kitört a vakáció, hétfőtől a nyári kora estéket a Rádió 1 lemezlovasaival színezzük. Jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában mixel 17 órától a Rádió 1 DJ-ével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: csak igazi mai slágermegy, a vasárnap délelőtt átadja a helyét. A Daily Mixnek, azonnal kezdünk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: vezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: 777-es telefonszámon. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elindult a héten a Belváros szeretem programsorozat. A Lokis Csernyászki Liliának gólja a legszebb harmadik lett. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Pályakarbantartási munkák kezdődtek tegnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. Ez a vonal nem csak a budapesti elővárosi közlekedés egyik gerince, hanem a debreceni, nyíregyházi és szegedi távolsági forgalom, valamint a nemzetközi és tehervonati közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű, számolt be a Facebookon Vitézi Dávid miniszter. A MÁV csoport pedig azt közölte, hogy a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon is módosításokra kell készülni több hónapon át. Ezen a héten elindult a Belváros szeretem programsorozat, ami azt jelenti, hogy heti két alkalommal, csütörtökönként és szombatonként találkozhatnak a járókelők különféle kulturális programokkal a belvárosban. Idén 28 debreceni vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. Idén is lesz közösségi virágkocsi a virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. A Nemzetközi Kézilabda Szakszövetség illetékesei megválasztották a 2025-2026-os Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. A Loki irányítója Csernyászki Liliana a védjegyének számító alulról felfelé húzott lövése a harmadik helyen végzett a listán. Délután változóan felhős lesz az ég, időnként teljesen beborul majd, de eső nem valószínű. Napközben a szél megélénkül, de mérsékelt marad. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő.
1: Helyben vagyunk, az FM95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Radio!

Ez már a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Jó helyen járnak és jó kezekben vannak. Üdvözlöm Önöket. Kezüket csókolom a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak. 2026. június 21-e vasárnap van. Kellemes hétvégét kívánok, szuper délutánt, ha pedig most ebédelnek, jó étvágyat. A mikrofonnál késsérül Tomi egészen egyig, aztán pedig jön majd Makranci László és a Hajrá Sportmagazin, úgyhogy kettőig várjuk Önöket, és unatkozni nem fogunk, ez egészen biztos. SMS Viber számunk 0620 95 95 395, ha gondolják, akkor üzenjenek, én pedig már is pörgetem Kátó dalát a Rádió Egyen a Daily Mixben. Jön a Turn the Lights Off!

A Rádió Egyen a Daily Mixben már is érkezik Beberek Szabadon a túj dala. A hölgy egyébként gyermekkorában trombitán játszott, és annyira tehetséges volt, hogy a tanárai komolyan javasolták, hogy menjen zenei konzervatóriumba. Ő viszont inkább dalszerző akart lenni. Később aztán azt mondta, a trombita tanította meg őt arra, hogy hogyan kell lélegezni egy dallamot, és ezt a mai napig használja a vokáljaiban. Már is jön a Faithless-szel közösen a vadonatúj dal, ez a New Religion, itt a Rádió Egyen a Daily Mix.

Közlekedők, figyelem, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Befejezték az útépítési munkákat a Füredi út irányában található vízmű elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében. Ezért pénteken üzemkezdettől a 21-33-33-e, 71-71-A, 71-H jelzésű autóbuszok, illetve a 971-es és 973-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek. Jó utat kívánok mindenkinek, mi is megyünk tovább itt a Rádió Egyen a Daily Mixben. Nagyon szuper vasárnap!

0: Ünnepelünk a folytatásban itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, ahogyan már megszokhatták. Hát kérem szépen, 2026. június 21-e van, ez több szempontból is fontos. Ma van például a zene európai ünnepe, aztán ezen kívül a nyári napforduló, illetve az apák napja, úgyhogy Isten éltesse az édesapákat. És jönnek a névnaposaink, az Alajos nevűek, a Leilák, a Luizák és az Olgák, és természetesen a szülinaposokról sem feledkezünk meg, úgyhogy így egyben köszöntöm Önöket, és kívánok nagyon sokat és boldogat. Hát mivel mással, egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió 1-en a Daily Mixben, már is Teddy Swims érkezik, ez a The Door.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 21-e vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetése, így az intézmény a kőbányai északi járműjavító területén marad, jelentette be Vitézi Dávid miniszter Budapesten. Először 2024 májusában tett bejelentést Lázár János egykori építési és közlekedési miniszter arról, hogy az új közlekedési múzeumot a Civisvárosban, a BMW gyár közelében építik meg. 2024 júliusában kiírták az ötletpályázatot, majd a látványterveket is bemutatták Debrecenben. Pályakarbantartási munkák kezdődtek tegnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. Ez a vonal nem csak a budapesti elővárosi közlekedés egyik gerince, hanem a debreceni, nyíregyházi és szegedi távolsági forgalom, valamint a nemzetközi és tehervonati közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű, számolt be a Facebookon Vitézi Dávid miniszter. A MÁV csoport pedig azt közölte, hogy a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon is módosításokra kell készülni több hónapon át. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, közölte a MÁV csoport. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. A Volán Budapesten két helyen, illetve a megyeszékhelyen, így Debrecenben is oszt ásványvizet az autóbuszállomáson. Ezen kívül több forgalmas állomáson, köztük Debrecenben, párakaput is működtetnek. Az aszályos időjárás nem kedvezett a szúnyogok szaporodásának, de az elmúlt napok esőzése és a meleg miatt egyre többen vannak. A szúnyog lárvái vízben fejlődnek, de ehhez nem kell egy tó, elég egy kis pangóvíz is. Szanyi Kálmánt, a Növényvédelmi Intézet tanársegédjét hallják.
2: Tulajdonképpen egy ilyen kisebb, akár egy virágtartó cserében is, ami csak néhány deciliter vizet tartalmaz, abban is ki tud fejlődni akár több száz csípészúnyog is. Viszont, hogyha már egy ilyen nagyobb esélyvízgyűjtő hordóról beszélünk, ott akár az a szám ezres nagyságrendű is lehet.
1: Magyarországon 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfa él. Ezek többsége tavasztól őszig, kéthetes intervallumokban fejlődik, vagyis jut el a lárva állapottól a kifejlett példányig. A szúnyoggyérítés éppen ezért már a lárváknak otthont adó, vizes élőhelyeken elkezdődik. Az önkormányzat augusztusig 8 alkalommal vizsgálja, hogy szükséges-e szúnyogírtás, és a héten már el is kezdték, mert a mérések szerint két helyen is jelentősen megnőtt a számuk. Szerdán az esti órákban a Köntösgátcsoron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árokban végeztek biológiai gyérítést. A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezték a készítményt, ami kizárólag a csípős szúnyoglárvákra hat, ezért nincs szükség semmilyen óvintézkedésre. 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás versenyez az országos színházi találkozón, ami ma délután zárul Debrecenben, de a darabok mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok is várták az érdeklődőket. Ráckevei Anna Jászai Mari díjas színművész az egyik zsűri tagja a fesztiválnak.
3: Én ugye színészként a színészi játékot fogom elsősorban nézni, hiszen vannak köztünk dramaturgok, rendezők a zsűri tagok között. Nyilván van egy szakmai minimum, amit meg kell ugrania mindenkinek, és akkor azon fölül, hogy azt az adott szerepet mennyire sokrétűen, mennyire izgalmasan, mennyire őszintén adja át, hát ezt már össze lehet hasonlítani.
1: A színházi szakma a legjelentősebb éves szemléjére ebben az évadban 72 társulat, 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapig tartott. A Debreceni Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában expresszionista drámával, szatirikus vígjátékkal, tragikomédiával és operettel is találkozhatott a zsűri és a közönség. Az Országos Színházi Találkozó díjátadó gálája ma délután 4 órakor kezdődik majd a Csokonai Fórum Latinovics termében. A nyári szünetben igyekeznek minél pezsgőbbé alakítani a kulturális életet Debrecenben. Összesen 1200 program közül lehet majd választani a következő hetekben, mondta Papp László polgármester.
4: Hétvégenként, péntek estétől egészen vasárnap estéig rendezvényhelyszín lesz, autómentes övezetté válik, és gyakorlatilag a gyalogosok, a szórakozni vágyók, a kikapcsolni vágyók, a teraszok, azok birtokba vehetik azt a szakaszát is ennek az utcának, amit most autók használnak.
1: A város ezen kívül igyekszik szebbé is tenni a főutcának ezt a szakaszát, és 9000 növényt telepítettek. Ezen a héten elindult a Belváros Szeretem programsorozat, ami azt jelenti, hogy heti két alkalommal, csütörtökönként és szombatonként találkozhatnak a járókelők különféle kulturális programokkal a belvárosban. A Civis Ház, a Főnix rendezvény szervező és a város összefogásával megvalósuló események célja, hogy újabb közösségi élménytér jöjjön létre a város szívében. Erdei Editet, a Civis Ház ZRT vezérigazgatóját hallják.
5: A Belváros Szeretem más, mint az összes többi program, hiszen az nem egy program, hanem a Belváros Szeretem az tulajdonképpen egy brand, egy identitás, egy életérzés, egy belvárosi lét, egy közösségnek az együttműködését jelenti.
1: A Rózsa utca és a Piac utca sarkán, illetve a Piac utca 32 szám alatti koncertekre, táncbemutatókra a környékbeli üzletek is készülnek, különféle kedvezményekkel várják a résztvevőket. Idén 28 debreceni vagy debreceni kötődésű fellépővel lehet majd találkozni. A debreceni programok applikációban is rá lehet keresni, hogy kivel mikor. Változik a Mozdulj Debrecen nyári órarendje. Júliusban idén is szünetelnek a foglalkozások az oktatási intézményekben. Az intézmények órarendje elérhető a Mozdulj Debrecen honlapján. A Nemzetközi Kézilabda Szakszövetség illetékesei megválasztották a 2025-2026-os Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. A loki irányítója Csernyászki Liliana a védjegyének számító alulról felfelé húzott lövése a harmadik helyen végzett a listán. Nem sikerült a bravúr Lovas Zoltánnak. A debreceni salakmotoros a 11. helyen végzett a Perényi Pár stadionban megrendezett U19-es Európa-bajnoki elődöntőben szombaton, így nem jutott be a krskói fináléba. A viadalon egyébként a brit William Kenz végzett az első helyen. Trencsényi János újabb ikont igazolt Hajdú Sámsonba. A DVSC korábbi közönség kedvence, a 45 esztendős Ibrahima Sidibé a következő idényben már a Sámsoni gártában rúghatja a gólokat.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Vasárnap is vége a Daily Mixnek, hölgyeim és uraim. Remélem, hogy tetszett az elmúlt egy óra. Én pedig búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk hétfőn természetesen. A folytatásban szó szerint átadom a stafétát. Jönnek elsőnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig már Makranci László várja önöket. Egy órától indul a Hajrá Sport magazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Ed Sheeran segítségével. Ez lesz az Azizam.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
3: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varta Éva. Debreceni oldtimer bőrzét tartanak ma a Monostorpályi út 37 szám alatt, a debreceni Nagybani piacon. A debreceni veterán alkatrész bőrze és kiállítás az egyik legnépszerűbb hazai rendezvény, mert az eseményen klasszikus autók, motorok, ritka alkatrészek és restaurálási kiegészítők várják a gyűjtőket, a szerelőket és az érdeklődőket. A bőrze kiváló lehetőséget kínál az alkatrészvadászatra, csereberére, illetve arra is, hogy a látogatók közelről is megnézzék a felújított oldtimereket. Vakációra felcímmel fél kettőkor folytatódik a kétnapos Aquakids animáció az Aquaticumban. Fél kettőkor Aquafitness-szel kezdődik a programsorozat a Tammedencében, majd két órakor kinyit a kreatív kuckó, ahol most lufi kalapot és nyári élménynaptárt lehet készíteni. Három órától flashmob táncot tartanak a hullámmedencében, majd a színpadon csillámtetoválást lehet szerezni. Négy órakor pedig elkezdődik az utolsó tesi óra a vízben. A vetélkedőben lesz mókató, vízipisztolycsata és hangpróba is. Három órától az újkerti közösségi házban szünidei kézműves foglalkozást és családi sziesztát tartanak Mozi Matinéval. Hét nagyszínpadi és hét stúdió előadás versenyez az országos színházi találkozón, ami ma délután zárul Debrecenben. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére ebben az évadban 72 társulat 108 előadással jelentkezett. Az országos színházi találkozó díjátadó gálája ma délután 4 órakor kezdődik majd a Csokonai Fórum Latinovics termében. A Vukéban délután 5 órakor kezdődik ma a Harmónia Divattánc Egyesület gála műsora.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Szó lesz a DVSC felkészüléséről, de a foci VB-vel is foglalkozunk Bárány Donáttal. Emellett pedig a DVSM Esztergut szezonját is értékeljük Kádár Kálmánnal. Először foci. Szerdán elkezdte a felkészülést a DVSC labdarúgó csapata. A játékosokra különböző felmérések, fizikai tesztek és orvosi vizsgálatok vártak. Csütörtökön pedig már edzést is tartott a szakmai stáb. Lang Ádámot, a Loki védőjét hallják.
1: Egy felkészülésnél mindig nyilván a fizikális állapot az, ami prioritást élvez. Tehát, hogy azért rengeteg változás van, új arcok is jönnek ugye a stábba, mind a, ugye a játékosokhoz. Én azt gondolom, hogy mindenkinek magára kell odafigyelni tényleg. Ez az az időszak, amit fel kell használni arra, hogy odafigyelve a testedre, az, hogy ilyenkor jön be szerintem a táplálkozás, és minden mellett meg ugye be kell fogadni az új információkat fejbe, elraktározni és alkalmazni. Úgyhogy összetett, meg amit említettél, tehát sok feladat lesz, és itt jön be az is talán egy kicsit, hogy szerintem ezzel nem feltétlen kell foglalkozni, hogy az elmúlt szezon eredménye alapján most már van egyfajta elvárás, aminek mindig nehezebb is megfelelni, mert ez esetlegesen ott van a fejekbe, de az a dolgunk, hogy ezzel ne foglalkozzunk, hanem a meccsek meg a feladat.
0: A csapattal már elkezdte a munkát az új kapus Plamen Andrejev is.
2: I'm feeling very happy.
0: Nagyon boldog vagyok és készen állok erre a kihívásra. Ez egy nagy lehetőség számomra és a klub számára is, mert a Loki nagy célokért fog küzdeni idén. Ez az, ami nagyon csalogató volt nekem. Szerintem a magyar bajnokság nagyon kiszámíthatatlan. Bárki megverhet bárkit. Így nagyon kiélezett a küzdelem. Több együttes is azonos szinten van, így óriási versenyhelyzet alakulhat ki mindig. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a hajrát.

Így gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Lement az első csoportkör a labdarúgó világbajnokságon, és már a második közepénél tartunk. Bárány Donát a Loki támadója a hajnali meccseket nem tudja mindig nézni, de a csapattal mégsem maradnak le a mérkőzésekről.
1: Az öltözőben van egy tévé, és oda ott szoktak berakva lenni a ilyen highlightok a meccsekről, hogy mik történtek. Ilyen volt még olyan, hogy akkor edzettünk volna, amikor a meccsek vannak, sőt, főleg, hogy ilyen késő este vannak, tehát így még ott közösen nem néztük, de hogy hajnalban vannak sajnos a meccsek, így sokszor beszokott téve lenni az, hogy mit játszottak a csapatok. Nekem inkább ez a 48 fő, tehát kevesebb az olyan meccs, mint például az angol-horvát volt, ami tényleg nagyon nagy izgalmakat hozott, és így sokszor van az, hogy azért már számít az egy eredményre, nyilvánvalóan vannak meglepetések, mert a fociban mindig vannak, de mégiscsak olyan kicsit hamarabb már tudod, hogy nem valószínűleg itt ez lesz az eredmény, és várjuk már, és én várom már azt, hogy már a továbbjutások legyenek, hiszen akkor lesznek az igazán jó meccsek.
0: Bárány Donát elmondta, hogy voltak már meglepetések is ezen a VB-n, de még egyelőre nem találta meg azt, hogy kinek szurkoljon.
1: Kicsit negatívan a portugálok, hogy az első gól után teljesen megálltak Kongó ellen. Számítottam arra, hogy Kongó azért nem olyan rossz csapat, de azért ez meglepett, hogy ennyire leálltak, addig nagyon domináltak. Illetve sok csapatnál ez van, hogy hamar leállnak. A csehek leptek meg egy kicsit, én tőlük kicsit többre számítottam. Hát pozitív értelemben meg a nagy csapatok azért, most egy Anglia az amúgy pozitív értelemben lepett meg, hogy ennyire gólra törően játszanak, és hogy nem az van, mint az elmúlt években tényleg, hogy most gólt szereztek, és utána kicsit ráültek az eredményre. Meglátjuk. Még nem találtam meg a csapatomat annyira, hogy ki lesz a kedvencem, eddig az angolok húznak talán a legjobban, de azt majd meglátjuk. Nekem nincs meg az a, hogy már a VB előtt tudom, hogy kinek szurkolok.
0: Most egy kis zene, utána vízilabdával jövünk vissza. Rúg.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. A 10. helyen végzett is ezzel benn maradt a férfi vízilabda OB1-ben a DVSM Esztergód. Bár az idény végén voltak hullámvölgyek, Kádár Kálmán vezetőedző szerint a visszajutás utáni idényhez képest jobb játékot produkált a csapat.
1: Egyértelműen sokkal jobb játékot mutattunk. Volt egy felfele ívelő játékunk, amikor még augusztus-szeptemberben elkezdtük, és a szép lassan haladt fölfele, egyre jobban és jobban játszottunk, és az az eredményekben is megmutatkozott. Majd amikor volt egy picike kis hullámvölgy, amikor éppen csak lecsúsztunk a 8 közéjutásról, akkor egy picit megtorpantunk, de rögtön fel is álltunk, és volt egy nagyon-nagyon jó szériánk, aminek köszönhetően szinte be is biztosítottuk magunkat az OB1-es részvétel, a jövő évi OB1-es részvétel. Viszont utána volt egy picit mélyebb hullámvölgy, amiből nagyon nehezen tudtunk felállni, talán el is fáradtunk fizikailag, mentálisan is, mert igazából nagyon-nagyon nehéz bajnokság volt.
0: Kádár Kálmán hozzátette, hogy a szezon közben más célok is megfogalmazódtak, amikor kiderült, hogy akár a legjobb 8 között is végezhetnek.
1: Az eredmények alapján, illetve a játék képe alapján mindenféleképpen sokkal magasabb szintre akartuk volna belőni a céljainkat. Igaz, amikor már benne voltunk és dolgoztunk és csináltuk, akkor egyre jobban, egyre több önbizalmat is kaptunk, és ezért is sokkal magasabb célokat határoztunk meg magunknak. Sajnos az pont nem sikerült, de úgy érzem, hogy pont alatta sikerült belőjük azt, és el is érjük azt, amit kitűztünk előzőleg.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk a szezonértékelőt Kádár Kálmánnal.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hajrá magazinunk végjelzével folytatjuk a DVS Master Good szezon értékelőjét. Kádár Kálmán vezetőedző szerint rengeteg tényezőnek köszönhető, hogy előrébb tudtak lépni az elmúlt idényben.
1: Szeretném megköszönni elsősorban a játékosoknak, mert hát ők a főszereplői ennek a csapatnak, és ők vitték a legnagyobb részét, az oroszlán részét, ők vállalták el. Ugyanakkor a klubnak a vezetősége, az irodában lévő háttérmunkát végző kollégáknak szeretném megköszönni. A városnak, mert hogy támogat minket, és egy ilyen nagyon szép környezetben tudunk edzeni és játszani. Szeretném megköszönni a szponzoroknak, hogy segítenek és lehetővé teszik ezt a csapatot. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon nagy löketet adott nekünk, viszont akinek talán a legnagyobb érdeme van, hogy kitartott mellettünk, az a közönség, mert hogy amikor jól megy a szekér, amikor jól megy a játék, akkor is mellettünk vannak, viszont mi azt is nagyon-nagyon értékeljük, hogy amikor nem nyújtunk akkora nagyon jó teljesítményt, vagy annyira jó teljesítményt, akkor is mellettünk vannak és buzdítanak minket.
0: A következő szezonban is szeretnének előrébb lépni, de Kádár Kálmán szerint ez sok dologtól függ.
1: Ez nagyon sok mindentől függ. Nyilván az egyik része az anyagi részem, hogy milyen csapatot tudunk előállítani a következő szezonban, illetve az utánpótlás. Nagyon sok pesti csapat például, akinek sokkal erősebb az utánpótlása, valamilyen szinten könnyebben tudja pótolni azokat a posztokat, vagy azokat a hiányosságokat, amik itt nekünk nagyon nehéz. Most azon dolgozunk, és egy jó pár évvel ezelőtt elkezdődött egy elég komoly munka, és már látszik is az eredménye, hogy az utánpótlás nevelésben megerősödünk, de ennek még mindig kell még egy jó pár év, ameddig ezeket a játékosokat be fogjuk tudni építeni a felnőtt csapatba.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrászhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották, szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g most mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. Szombattól vörös kód van érvényben a hőség miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma van a nyári napforduló, amikor beköszönt a csillagászati nyár, és az északi féltekén, így Magyarországon is. Ma van a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A nyári napfordulót világszerte megünneplik. A legismertebb hazai és nemzetközi hagyománya a tűzugrásról ismert Szent Iváné. A hőség miatt tegnaptól életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan keddéj félig tart majd, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer is felkészült a nagy hőségre, jelentette be a miniszter.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
10: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Délután változóan felhős lesz az ég, időnként teljesen beborul majd, de eső nem valószínű. Napközben a szél megélénkül, de mérsékelt marad. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is kánikula várható 33 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára 3 órától indul a Rádió Egy sláger listája a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvenceivel, de a délután további része is szuper jó lesz a Rádió Egyel. 5-től Cookie Weekend, After Party Show, kívánság műsor, 8-től jön a Disco Sheet Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től pedig World Is My Radio Show, az este lemez lovasai Wilcox és Bricklake. Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM anyagot.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zár után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesen tréfa.
12: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A debreceni pályaudvaron is osztanak vizet az utazóknak. Hamarosan kezdődik az országos színházi találkozó díjátadója. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Aszódon ugyanis 37,1 fokot mértek. Korábban 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mértek, ezen a napon 37 fokot. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, közölte a MÁV csoport. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás versenyez az országos színházi találkozón, ami ma délután zárul Debrecenben. Az országos színházi találkozó díjátadó gálája ma délután 4 órakor kezdődik majd a Csokonai Fórum Latinovics termében. Debreceni oldtimer bőrzét tartanak ma a Monostorpályi út 37 szám alatt a debreceni Nagybani piacon. A debreceni veterán alkatrész bőrze és kiállítás az egyik legnépszerűbb hazai rendezvény, mert az eseményen klasszikus autók, motorok, ritka alkatrészek és restaurálási kiegészítők várják a gyűjtőket, a szerelőket és az érdeklődőket. A bőrze kiváló lehetőséget kínál az alkatrészvadászatra, csereberére, illetve arra is, hogy a látogatók közelről is megnézzék a felújított oldtimereket. Délután változóan felhős lesz az ég, időnként teljesen beborul majd, de eső nem valószínű. Napközben a szél megélénkül, de mérsékelt marad. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is kánikula várható 33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi ma is láger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Fastboy, Forget You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Camryd azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug yourself!

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygótól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims pop balladája követ, Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt, de ez

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2,

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A megyei önkormányzatok országos szövetsége nyílt levélben fordult szombaton Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterhez a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat miatt, ami a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentését, valamint egyes költségtérítések megszüntetését célozza. A Vukéban délután 5 órakor kezdődik ma a Harmónia Divattánc Egyesület gála műsora. Délután változóan felhős lesz az ég, időnként teljesen beborul majd, de eső nem valószínű. Napközben a szél megélénkül, de mérsékelt marad. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is kánikula várható 33 fokkal.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió.
2: Lagerli.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden. R&B, soul, pop, de emelkedik.

Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyon-nagyon szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon, Rachel. Where is my husband? A 20.

0: előtte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Swift, Opalite, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabra Dallas-olt, Be Mine a 11. helyen, 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Itt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt. Nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
7: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
8: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: reklamkukac@mcdb.hu.
6: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Június 20-án elindult a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, Aszódon ugyanis 37,1 fokot mértek. Korábban 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mértek, ezen a napon 37 fokot. Idén is nagy siker volt a múzeumok éjszakája. Több mint 15 helyszínen, több mint 100 programmal várták az érdeklődőket csak Debrecenben. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is kánikula várható 33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

pofára, mindegy. Allé, érkezik akkor az isteni Alex Kenji, az elég ügyed el tőle. Bambole ez a szám címe, ha? Allé, kicsit mozdulunk még, jó? Oké? Okay. Mindenki jó?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Hajósz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A megyei önkormányzatok országos szövetsége nyílt levélben fordult szombaton Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterhez a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat miatt, ami a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentését, valamint egyes költségtérítések megszüntetését célozza. Az élet nagy fordulópontjai nem csak az embereket, hanem a kutyákat is megviselhetik. Az epizód legújabb részéből kiderül, hogyan birkózzon meg a gazdi azzal, ha megváltozik a kapcsolata a kutyájával egy-egy új élethelyzet miatt. Az epizód legújabb része a Dehíren, és a műsor YouTube oldalán is látható. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor, 20 óraig lányok fiúkká. Vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Hello, Cookie Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Ja, nem túl jól. Anikóval, a Vicky-vel összevesztünk Mónikával tegnap este, és elmennek lövésbe.
1: Most ne arra, rám kicsit süket vagyok, nem értettem, mi történt pontosan?
2: Mónikával szétmentünk.
1: Jaj, de miért? Mi volt az oka? Mi történt?
2: Nagy volt köszönöm a feckó, mostanában.
1: Ja, értem. De lehetséges az egy kis szünet, nem? Ki tudja?
2: Nem tudom.
1: Na, én szurkolok neked, jó? Mit szeretnék kérni cserébe?
2: Egy új Metzger Viktóriát.
1: Jó, kinek szóljon?
2: Anikónak, Pályának, és Dányának, Viviennek, és persze neked, családodnak, és hogy szeretném meg persze Franciskának.
1: Oké, köszönöm szépen, és kitartást kívánok neked, jó Gizmo?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao, érkezik Metzger Viktória, nincs egyedül, ott van mellettem Nagy Bugi, és Miss Mood a szám címe Édeni Tarágyó Egyen.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégéit. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Oliver, szervusz Oliver, hogy vagy?
2: Jól.
1: Na, én ott vagyok, köszönöm szépen. Mit szeretnél üzenni, parancsolj?
2: Boldog apák napját.
1: Boldog apák napját. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: A Tiszatóról.
1: A Tiszatóról. Jó, oké, rendben. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: Persze.
1: Na, az jó, az nagyon jó. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és akkor boldog apák napját kívánunk. Jó, oké, Oliver?
2: Oké.
1: Szia, szia.
2: Szia.
1: Na, lányok, fiúk, tényleg ma apák napja van? Ha? Kis ajándékozás, jó lenne, és viccelek. A legjobb ajándék az az, hogy apuka lettünk, tényleg. Érkezik nálunk fastboy, good life, a apukika, mindíts be.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor

0: vezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A vonal túlsó végén Viki, szerbusz Viki, hogy vagy?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon jó? Mit jót csináltál ma? Milyen melegben?
1: Főztem, mostam takarítottam.
0: Ja, főzted. Mit főzted?
1: Csináltam ilyen gombapaprikást.
0: Gombapaprikás? De jó, jó hangzik, jó hangzik. Jó van, oké. Okay. Mit szeretnék enni tőlem?
1: Tegán Lilinek a legújabb számot.
0: És kinek szóljon?
1: A fiamnak, másnak, nekem meg anyunak.
0: Oké. Okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonat el, és pihenjél egy piciké ma este, jó?
1: Köszönöm.
0: Ciao, szia, jó legyél, Viki, hello, az egyik SMS itt szól, szia, Kuki. Feleségemnek, Monikának egy összamot, életem, értelme, értettem. Érkezik Regan Lili, Heal Me, az a legújabb.
2: Sziasztok, Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

0: Show a Rádió 1-en.
1: Még egy órán keresztül élő kívánságműsoronunk lenne, még telefonálni SMS-re, vagy bejárni a 0620-311-111-re. Az egyik SMS itt szól, szia Kuki, én Szabó Tamás és Botos András szeretnék üzeni Vég Adrien és Majoros Erzsébetnek. Hamar az a jövünk, és jó utat szeretnék kívánni, aki jelenleg Németország felé tartsanak ebben a melegben. Ja, hát ez igaz. Állé nem sokára újra zenélünk el egyet, érkezik egy újabb igazi mai slágert, elmondom ki az, milyen jó fej vagyok, nem? Érkezik Kamrad, Be Mine!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetése, így az intézmény a kőbányai északi járműjavító területén marad, jelentette be Vitézi Dávid miniszter Budapesten. Június 20-án elindult a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, Aszódon ugyanis 37,1 fokot mértek. Korábban 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mértek, ezen a napon 37 fokot. Még késő este is 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és hajnalig 17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: vonal túlsó végén egy kedves hallgató, egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
1: Szia, Marianna vagyok.
0: Marianna, mi újság? Hogy vagy?
1: Jó vagyok, köszönöm. Ma van a szülinapom, és kiderült, hogy kismama vagyok, és a férjemet is szeretném köszönteni egy zenével.
0: Aha.
1: Hűs Robertet.
0: Uh-huh. Ez a magyar nekem kérdésem van, hogy derül ki, hogy nagymama lettél? Most szült a kisbaba?
1: Kismama vagyok.
0: Igen?
1: Igen.
0: De mondtad, hogy kiderült, hogy kismama vagy. Szóval ez nem rég történt a nagy csoda.
1: Így van.
0: Mikor?
1: Hát még a csoda az nem jelent meg. Csak egy terhességi teszt, ami pozitív.
0: Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Sok-sok boldogságot és egészséget kívánunk a kisbabának, jó?
1: Köszönjük szépen!
0: Jó legyél! Köszönöm szépen, a telefonáltál!
1: Köszönöm!
0: Szia, hello. Szia! Hello, hello! De kis cuki volt! Alea, érkezik Taylor Swift! A szám címe, Opalite, ő is nagyon-nagyon cuki, nem Taylor Swift? Opalite!
2: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en!

azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

0: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a vala túlsó végén most kihez van szerencsém. Halló, halló!
1: Szia, szia, Sanyi vagyok, Püspökalányból.
0: Hello, Sanyikám, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok. Volt egy kis eső, végre.
0: Ah, kis eső, igen. Budapesten is, igen. Jól esett?
1: Igen, jó.
0: Piszkosul esett most. Jó, oké, rendben. Kérteltelem Alex Kenji, Bambole, nagyon jó, jó kis muzsika.
1: Jó lesz.
0: Kinek szeretnéd küldeni?
1: Ezt most úgy szeretném kiemelni, hogy Nagy Lajos és Nagy Lajosnénak Vácshatyámba továbbá Mezeiné Nagy Barbara és családjának szobra üzenet. Jó volt veletek találkozni, és a mielőbbi viszontlátás mielőbb találkozunk újra. Sanyi, Anikó és a család Püspökalányból.
0: Oké, okay. Rendben,
1: köszönöm
0: uram.
1: Szépen.
0: Én köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magadra, jó legyél.
1: Te is, további szép napot.
0: Neked is, ciao, szia. Alex Kenji érkezik imádom. Bambale, alejap kukika, mindig

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Hunor, Ausztriából, Guzgrot. Hello, szia!
2: Hello,
1: Ach, ich bin Cookie, ja, zusammen, das ist gut, ja?
2: Ja, ja, hallo.
1: Ah, schön, ja, Guzgrot. Mit csinálsz kint Ausztriában?
2: Hát én igazából, én itt élek Ausztriában, és igen, és ahol meg itt is tanulok, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó.
1: Oké, de melyik városban megyek?
2: Steiermarkban vagyok, Graz mellett vagyok igazából.
1: Igen. Ott lesz eljövő héten a Forma 1-en?
2: Hát sajnos nem tudok ott lenni.
1: Nem tudsz ott lenni.
2: Sajnos nem tudok.
1: Oké. Viszont kérdezem az isteni Tóth Abigail és a szem címe Sugar Daddy. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Édesapámnak szeretném üzenni, mert ő most utazik Svájc felé.
1: Ach, das ist gut, az is, igen.
2: Ja, genau.
1: Ennyit tudok mondani, Schlebidich Maliben, Kommenzier, igen. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt szeretném neki üzenni, hát, hogy jó utat, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Jó, ne felejtsd el, itt Magyarországon apák napja van. Mondd meg neki, akkor boldog apu...
2: Boldog apák napját kívánok. Alles Gute zum Vaterstag.
1: Schön. Jó, van, oké. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra. A videózén.
2: Tschüss, ciao.
1: Ennyit tudok németül. Ich liebe dich, mein lieber Kommenzier. Vagy, nem mindegy. Nem mondok semmit. Tóth Abigail.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, Viktor?
2: Meleg van, nagyon meleg van.
1: Igen, igen.
2: Ragyarovasztó meleg van. Végre.
1: Igen, meleg
2: már
1: van.
2: Már várom, hogy dobálják lefele a göltöt a csajok.
1: Na jó, van, oké, na. Nem kell venni mindig a nyarat, ezt megnézni, csak szólok, jó?
2: Ja.
1: Jó? Na, figyelj, kiátél tőlem az a jó kis Somerenc és Treat You Better. Kona, kinek szóljon?
2: Szóljon Ádámnak.
1: Ádám.
2: Arnótra.
1: Jó, jó barát gondolom neked?
2: Én együtt dolgoztam ma.
1: Ja, dolgoztatok.
2: Én még nem pihenek.
1: Ja, jó, van, oké. Jó, hát ezzel egy kicsit nem muszáj pihenni, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, és kellemes estét!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia Viktor, ciao, ciao! Érkezik akkor Somerenc, Treat You Better, itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi, ma is legyen megy! 06

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, és az utolsó telefon, aló Tamás, hello Tamás, szia!
2: Szia, a feleségemnek és a kollégámnak, a feleségének szeretnék üzenni, hogy nyugodjon meg, úton vagyunk, semmi probléma, egy másfél hét és ott van leszünk.
1: Jó van!
2: Szeretném üzenni azoknak, akik Németország felett tartanak, hogy kitartást nekik ebben a hőségben.
1: Igen, igen, meleg van, az biztos. Tessék vezetni nagyon óvatosan, és jó utat kívánunk is, jó, oké? Okay?
2: Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a telefonáltál, szia, szia!
2: Yeah.
1: Hello, hello! Lányok, fiúk, én búcsúzom tőletek, erre közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, érkezik nem sokára a diszkosít. Búcsúzom elég újabb nagy bogival, a szám címe, azt is elmondom, jó leszek újra, de ezen Metzger Victoria Remix, kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. Mikrosért.

0: Mindenkinek ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkosit Rádió Show a hét utolsó napján, vasárnap este. Itt van Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
1: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő, publikum, jó magam, Hanvai PJ vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a fővárosban az 50. születésnapi bulimon. Én még aznapos vagyok, ugyanis még nem aludtam, és holnapig megyek, mindezt úgy, hogy semmit nem fogyasztottam, egyszerűen csak annyi benne még mindig az adrenalin, és annyira jó volt az élmény, hogy az valami fenomenális. Én soha semmikor még születésnapomat nem ünnepeltem meg, de szerintem ebből tradíciót fogok csinálni, és mindig, hogyha lehet ezen a szórakozáján, ezen a dátumon, ugyebár már ekkor születtem, 6.-20-án, meg fogom tartani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
2: Hello, hello, jó szórakozást!
0: Bár egy rövidített, én meg elindítom a Diszkosit Rádió Show-t.
2: Hálás vagyok,
0: Tehát Galantis és Joy Corival, Stay a Little Longer-rel, mert hogy hosszúak voltunk. Indul a Diszkosit Rádió Show, itt a rádió egyen. Jó szórakozás mindenkinek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosi Trade Show.
1: Ez a kölcsönkenyér visszajár, jó? Akkor most én jövök, és először mondom az ünnepelteket, utána meg arról beszélgetünk, hogy milyen volt a tegnapi buli. Aztán évnaposok ma többek között az Alajosok, Lejlák, Albánok, Demetriák, Klóék és Olgák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül a Prone Agency-ből Horváth Sándor, Gólya Tamás, Sas Detti és Novák József, Isten éltesse az ünnepelteket, és akkor annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Wallace Misinek, tegnap balosztjuk, megint zseniális volt, és Salgó Tanyámban is jó volt a fürdős buli, úgyhogy szávasztok gyerekek!
0: Horváth Sanyit én is csókoltatom, ugye, mert mi dolgozunk együtt egy-két projekten, és most megyünk tovább itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, még megköszönve a tegnap estét nálam szelidító volt, és zseniális volt, jó idő volt, jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy még visszatérek oda a nyáron. Most pedig megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Hugh Gallery, Angel, illetve az Ultra Natéval, és jön a Moving to the Sun, DJ Junior Remixben a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkósi rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG és Bárány Attila. Hanvai PG nagyot ünnepelt, most visszadom neki a szót, hálálkodjon csak amennyit.
1: Nagyon fontos a hála szerintem egyébként, én szenzációsan.
0: Annál már csak a hála pénz.
2: Igen, ezt akartam mondani, esküszöm.
0: Mondd, hogy rám hasonlít, az most már.
1: De tényleg Juniort elvesztettük egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor belépett az ötembe. Én ígérem, hogy nem fogom tudni majd így megközelíteni, hogy ők megközelítik. Engem ennyire hálapénz nem érdekel, viszont a hála az maximálisan, mert a mai napig hálás vagyok az én kis életemért, mert szenzációs. Ez az elmúlt 50 év, ez nagyon-nagyon jó volt, és többen mondták, hogy itt ugye, hogy a lemez másik oldala, ugye?
2: A B oldal.
0: Igen.
1: De nem, hát én nem akarok 100 évig élni.
0: Persze, hogy nem. De nem azért mondják, hogy a B oldal.
1: Hát?
0: Hanem azt nem tudom. Én gondolkozom rajta, ja, csak azért, hogy már kifele mész a málnásból, de hát kit érdekel?
1: Hát én már úgy számolom egyébként, hogy 75-ig tervezek, most egyébként Borisszal is megbeszéltem a kutyámmal, hogyha ő marad 25 éves koráig, akkor én 75 éves koromban vele együtt elmélyek, szóval nekem az bőven elég a 75.
2: Tehát nem ilyen dolgokról lebeszéljünk, én úgy élem az életem, hogy day by day, oké, ezzel megyünk tovább, itt a Diszkósi Rádió Show-ban, ez az új DJ Junior.

0: ami bebizonyítja azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinál ez az app, hogy az ami félelmetes. Múlt héten ugye nem beszéltem róla, mert egy kicsit pikézsiás vagyok, de most már lehet, mert most már minden. Tehát inkább nem is mondok semmit.
1: Na, én meg a fellépésekről, mert hogy jövő héten hétfőn nekem, azaz holnap már lesz egy bulim, méghozzá Budapesten, a bizony a budai rakpart.

0: kis dolgom, ugyanis születésnapozunk odahaza, és aztán megyek majd Vonyarcvashegyre, oda, ahol egyébként volt diszkosít pünköstkor, úgyhogy minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
1: Jövő vasárnap János Halmán városi napon fogok pörgetni éjféltől, úgyhogy oda várok mindenkit nagy szeretettel, most pedig a folytatásban egy olyan dal.
2: Ácsi bácsi, a többit nem tudom, hogy van, 50 fölött van ez a duma, Ácsi bácsi.
0: Igen, az 60-nál van.
2: 60-nál, de az hogy van?
0: Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi.
2: Na mondjad, hogy te hol leszel. Atya Jézus, Szent Szűz Mária, pénteken én Gárdonyban várok mindenki sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén és a fővárosban, tessék csekkolni, hogy hol a social media felületeknek.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal pörgetek nektek, amely kikerült a DJ Junior videó csatornán, ami most már eredeti valódi lett, az is a csatorna, és meg a remixek is jön. Rosalía, Björk és Yves Tumor közössége, ez a Bergén, DJ Junior remixe a Disco Shitben.

0: csak igazi mai sláger megdiszkosít Radio Show, a stúdióban DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Azon gondolkozom, hogy mit lehetne neked jó tanácsot adni.
0: Ne, a fiam, te jó tanácsaid, ne, inkább a Junior.
1: Végig tanultál belőle.
2: A rosszakból. Tehát nekem van egy jó tanácsom, azt, amit ő mond, azt ne fogadj meg.
0: Igen, ez így volt egyébként, és ezt mindig megköszönöm az Attilának, hogy annyi rossz példát láttam tőle, és egy csomó dolgot nem úgy csináltam, de tényleg ezt így 50 után is köszönöm.
1: Na, akkor én egy dolgot azért elmondok, amit jól csinálok. A házasságom. Mert még van 23 év után. Erre ezt tudom mondani, és ezt bárki előtt büszkén vállalom.
2: Komolyan folytatom talán, mint a rádió egyetlen, hogy a diszkos italai, mint a rádió egyetlen. Ez a szori, gyerekek, szori, csak ennyit tudom mondani.

0: vége, fussá véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, az 50 pluszos Hanvai PG és Bárány Attila is, aki meg mit szokott mondani, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi, a hülyeséget félretéve. Három fellépésem lesz a jövő héten, hétfőn privátozok, pénteken funky buli van, méghozzá ott, ahol Hanvai PG 50. születésnapi partija volt, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Lassan 21 éve csináljuk ezt a rádiódást, és szerintem rettentően szórakoztató, legfőképpen azok a részek, amelyek nem kerülnek adásba, vagy utólag ki lesznek válva, mert hát vannak ilyenek is egyébként, hogyha esetleg felvételről megyünk. Egy biztos, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén és itt a fővárosban. Ezzel búcsúzom ma estére, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyek klippek, remixek és mixek, valamint a Facebook oldalamon azokat a remixeket, amelyeket elkészítettem, le tudjátok tölteni. És az a búcsúzom, hogy július 4-én egyébként Budapesten lesz egy Club Speed rendezvény, ahol kifejezetten Bakelitről fogunk pörgetni a Schulzzal meg a Küllel együtt, és ennek fényében játszom az utolsó dalt. Én egyébként jövő hét szombaton János Halmán a Városi Napon fogok pörgetni éjféltől. Most pedig búcsúzom a Montini Experience klasszikusával, ez a My House is Your House DJ Junior remixben. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs

0: Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, feca nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: 10-én. Mondd a szlogent! Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország

estét kívánok! Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

igazán jó szetet, egy ismert saját dallal kell mindig elindítani. Ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Minden este 9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ével.
1: Hey, you there.
2: Who, me?
1: Yeah, play the Sandstorm track.
2: What do you mean?
1: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
2: Oh yeah, you mean this one.

Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Vasárnap esténként ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Vadi új Martin Garrix és vadi új Bob Sinclair zene is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

ajándékozásékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Jó, kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Gellért hegy tetejéről egész Magyarország.

0: dance és house zenék jönnek a folytatásban is, nagyon sok extra újdonsággal, ami kizárólag nálunk szólnak. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Phil Cox elemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Vilkóca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sort kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Medusa bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni, amivel megyünk tovább, az Medusa és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Can we see?

0: és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bamboli című zenéje az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: fogok egy saját újdonság tőlem Bricklake-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
1: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, sziasztok!

0: Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

itt csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvencek maradnak, a következő 6 órában hozom ezeket megállás nélkül, most Trade Out-on indít, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos infom van. A mai naptól a Live Mix délutánonként nem egy, hanem 2 órás Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig megállás nélkül az igazi mai slágerek mixben pörögnek.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha pedig valaki szeretne egy nagyon hosszú listát látni, akkor Joel Corey Instagram nézze meg az idei fellépésének listáját. Csak nyárra, nagyon hosszú, és van ebben a világ kb. Minden pontja, Ázsiától, Európán és Ibizán át egészen az Egyesült Államokig. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Joel Corey-től és a Galantis-tól, a Stay a Little Longer, amit már is indított. Stay a Little Longer, amit már is indított.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta akkor átment, hogy az valami elmondhatatlan. A Stade de France-ban már tavaly meghirdette, hogy lesz egy buli, aztán mondta, hogy csak a jegy, amit szeretnének, még akkor lesz kettő, aztán mondta, hogy még mindig van, aki venne, lesz három. Három olyan teltházat csinált, és elképesztő sztárokkal, akik meglepetésként érkeztek meg, valami elképesztő vizuállal, szóval megint megmutatta, hogy miről szól ez a szakma. Ez pedig az egyik

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió Egy.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem kellemesen telik az este. A mikrofonnál Király Tamás, vagyis hát már ez inkább éjszaka. Bátha nevezik annak, aki melózik kitartást. A legnagyobb kedvenceket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, és azért, hogy jó legyen a tempó, a lendület és a flow, mindjárt Ray-jel kezdek. Ez a Where is my house?

az igazi mai slágereket. Csak a

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Minelli, akit választottam a fogyadásban, rég játszottunk tőled ad, és szerintem egyértelműen mind a mai napig, hogyha valaki azt mondja, hogy Minelli, akkor a rámpámpám, ami eszébe jut tőle. Ezt hozom én is az énekes dalszerzőtől, és ez nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy a dalszerző is rengeteg sztárnak ír dalokat. Sok slágerről nem is tudjuk, hogy az valójában tőle származik, csak nem ő énekli. Hát ezt ő írta, ő énekli, és indítom Minelli és a rámpámpám.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Múlt héten ugye Sopron Fest páros belépőket lehetett tőlünk nyerni. Ezen a héten pedig nem hagyjuk abba a játékot. Jön az újabb lehetőség most a Duna Park Festre. Visszük el a hallgatókat óránként páros belépőkkel. Az igazi mai slágereket pedig na ne, hogy megállás nélkül hozzuk. Most én egy újat választottam. Vagyis hát egy újra gondoltat. Egy Faithless dalból most Bibi Rex egy vadi új verziót hoz a New Religionnál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.